0: meglepetést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább két és fél órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késés szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokra, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A három egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A három 6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül, mennyiért keltek el. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. A Hajógyári szigeten tartja idén a gyereknapot a gyermekmentő szolgálat. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
6: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
5: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A Hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A Hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, rövidke hetünk, szimpatikus pénteke, immár a lábaink előtt hever, drága jó hallgatók, drága jó barátim, ennek megfelelően nem idegeskedünk, nem stresszelünk, nyugodtan, szépen, kisimult tekintettel és lélekkel vágunk neki május utolsó péntekének. Bizony, ennyi volt, hello május! A következő héten már megbontjuk a nyarat. Na, ennek megfelelően akkor tessék ilyen szépen és nyugodtan is nyáriasan viselkedni, jó? Hétvégén meg egyébként, hoho, gyerektappa! Utakon vigyázzunk, természetesen hozom a zenéket, felcsapjuk majd a rock történelmet is, úgyhogy mi bajunk lehet? Egy kár.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és mindenkinek jó utat. Hát mondani se kell, hogy a futballvilág ránk figyel, ennek megvan a közlekedési hozadéka, már jó ideje lehet tapasztalni, hogy ott a Hősök tere környékén jihá van, és az a helyzet, hogy ez megmarad, mert ezt majd el is kell bontani, hogy ez június 4-ig lesz érvényben a lezárás a Hősök terén, egyirányosítás az állatkerti körúton. Teszem hozzá egész halkan, picit azért rendőrileg néha meg lehetne támogatni. Én viszonylag sokszor jártam arra, nem nagyon tapasztaltam. Ezen kívül van sávzárásunk Kőbányán a Fehér úton, egy rövidebb szakaszon, ott is óvatosan, az ipari park közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke. A Magdolnákat ne tessék ma szó nélkül hagyni, kedves Magdolnáka, kezüket csókoljuk. Én meg, ahogy az már lenni szokott, természetesen felcsapom majd a rock történelmet, és megnézzük azt is, hogy ki perelt kit 2009-ben. Na de addig is hírek, információk, meg zenélünk.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek!
4: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
5: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább két és fél órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
4: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A három egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3-6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül, mennyiért keltek el. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 2009-ben e napon Ozzy Osbourne beperelte a Black Sabbathot. A rockvilág egyik legnagyobb jogi csatája e napon kezdődött, amíg Ozzy szövetségi pert indított gitáros társa Tony Iommi ellen. Ozzy azzal vádolta Iommit, hogy jogtalanul sajátította ki a Black Sabbath név védjegyét, és követelte a zenekar névhasználati bevételeinek 50%-át. A felek végül egy évvel később peren kívül egyeztek meg. De például 1976-ban a Deep Purple a világ leghangosabb zenekarává vált. E napon a Guinness Rekordok könyve hivatalosan is a Deep Purple-nek ítélte a címet. Az elismerést egy 72-es londoni Rainbow Theaterben tartott koncertjüket kapták, ahol a hangnyomás elérte a 117 decibelt. Egyébként pedig, ha még visszább tekerünk, akkor 63 az első külsős Beatles siker, a Del Shannon feldolgozása From Me to You című dalból felkerült az amerikai slágerlistákra. Ez volt az első alkalom, hogy egy John Lennon és Paul McCartney által írt szerzemény megjelent az USA top listáin. 103.9 Rock FM, no zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkület a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, illetve lezárás a Hősök terén és annak környékén egy irányosítás az Állatkerti körúton, azt ott jobb elfelejteni. Az útszűkület a Mester utcában ugyancsak megvan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. A Hajógyári szigeten tartja idén a gyereknapot a gyermekmentő szolgálat. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
7: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
6: Rendkívüli kamionstopot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A Hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A Hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

139 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Magdolnák, a kezüket csókoljuk, jó? Ebben az órában is plafonig pakoljuk a zenéket, és kicsit utána nézünk ennek a pernek, jó? Na de addig is!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, vigyázzon mindenki. Már megint egy péntek, wow! Május utolsó pénteke. Ennyi volt a május, kérem tisztelettel. Szóval 2009-et írunk, amikor Ozzy beperli a Black Sabbathot, illetve a Black Sabbath nevet, illetve Tony Iommit. A per alapja az volt, hogy Tony Iommi 2000-ben titokban egyedüli tulajdonosként jegyeztette be a Black Sabbath nevet az amerikai szabadalmi és védjegy hivatalnál, amikor Ozzy Osbourne erről tudomást szerzett, azonnal jogi lépéseket tett, mert megfosztotta őt az úgynevezett merchandise bevételekből, ami viszont, hát, nem kevés pénzecske. Ozzy kijelentette, hogy a Black Sabbath nevet mind a négy alapító tagnak egyenlő arányban kellene birtokolnia. Ügyvédei azzal is érveltek a Manhattani bíróságon, hogy a zenekar átütő sikere nagyrészt Ozzy jellegzetes énekhangjának köszönhető, és a banda népszerűsége látványosan visszaesett azokban az években, amikor nem ő volt a frontember. A kontra Tony Iommi azzal védekezett, hogy ő az egyetlen olyan alapító tag, aki a 68-as alapítás óta megszakítás nélkül folyamatosan a Black Sabbathban játszott, szerinte Ozzy és a többiek még a 80-as években a zenekarból való kilépéseik alkalmával önként és jogilag lemondtak a jogokról. Bár a bíróság 2010. februárjában zöld utat adott Ozzy keresletének, a felek végül 2010. júliusában peren kívül megegyeztek. Egyébként a hirtelen békülés hátterében egy szomorú esemény állt, Ronnie James Dio 2010 májusában elhunyt, és ez a tragédia kicsit észhez térítette a két veteránt, kicsit megmutatta nekik az élet múlandóságát. Tony Iommi felhívta Ozzyt, és a közös gyász hatására úgy döntöttek, hogy elássák a csatabárdot. 103.9 Rock FM, jut eszembe, boldog születésnapot, kedves ma születettek, mindjárt megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudtok eldicsekedni. Addig is!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, 7:30, de péntek. Kapunk híreket, információkat, aztán megnézzük, hogy kivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Hát, balhéstag, előjáróban ennyit, balhés fickó. Hírek után zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagyszabású akciót tartottak gyermekek elleni bűncselekmények miatt. Májusban szokatlan kánikulatomból Franciaországban. Itthon sem fogunk fázni hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vett. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert, köztük 13 kiskorút hallgatott ki. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyerekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbálhattak eltussolni. Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba, a robbanásban 2 ember megsérült. Az incidens egy időben történt azzal, hogy Oroszország támadást indított egy közeli ukrán város ellen, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Románia a NATO és az Európai Unió tagja, orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapcs sportközpontban. Olimpiai világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Hűség tombol Franciaországban. A narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog születésnapot, kedves május 29-eiek. Na, hát a balhés tag nem más, mint az angol rockzene fene gyereke, az Oasis, egykori gitáros, a fő dalszerzője és agya, Noel Gallagher. 67-es Noel Gallagher. Igen. Hát a másodhegedűsből lett ő gyakorlatilag diktátor, amikor csatlakozott öccse Liam Gallagher zenekarához, ami ekkor még a The Rain nevet viselte. Egyetlen kemény feltételt szabott, ő írja az összes dalt, és ő lesz a banda abszolút vezetője. Azért ez egy bársonyos indítás, nem? Noel zenei látásmódja vezetett az 1994-es Definitely Maybe, 95-ös Morning Glory lemezekhez, utóbbi a mai napig az Egyesült Királyság történetének 5. legkelendőbb albuma. Hát és persze a jól ismert testvérháború, az örökös gyilkolászása egymásnak. A kezdetektől fogva robbanás veszélyes volt, a koncerteket gyakran félbehagyták, rendszeresen ververekedtek a színpad mögött. Liam Gallagher egyszer egy krikettütővel fejbe verte Noelt egy stúdiózás során, és hát a végzetes párizsi este 2009. augusztusában a párizsi fesztivál backstage-ében a testvérek minden korábbinál durvábban estek egymásnak. Liam összetört a Noel kedvenc gitárját, Noel ekkor pakolt össze, elhagyta a helyszínt, és hivatalosan is akkor véget vetett az Oasisnek. Hát aztán 15 évnyi feszültség, üzengetés és különálló szólókarrierek után a fivérek félretették a csatabárdot, és ugye a közelmúltban egy elképesztően sikeres 41 állomásos világkörüli stadion turnéval tértek vissza a színpadra. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Noel Gallagher, 103.9 Rock FM, boldog születésnapot mindenkinek!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárással kell számolni a 22. kerületben a Mária Terézia utcában, illetve félpályás korlátozásra Újpesten a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi út felüli végén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Rendkívüli forgalomra készülnek Ferihegyen a BL döntő miatt. Világrekordot állítanának fel magyar citerások. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
7: Lehetnek átmeneti útlezárás, sok torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
6: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások. A tervek szerint holnap délután több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy felállítsák a legnagyobb citera együttes Guinness rekordját. Szatmári népzenét játszanak, és felcsendül majd a Bajnokok Ligájának himnusza is. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM utakon vigyázzunk, ha ismerünk Magdolnát, Magdit, akkor köszöntsük fel a mai napon. Kedves főnökök, senki ne legyen rest. Na, a mai születésnaposunk ugye már Noel Gallagher. Megnéztem, hogy mit lehet még róla feljegyezni, amit nem biztos, hogy fel kell jegyezni. Hamarosan majd erről, de addig is zenélünk.

93.9 Rock FM, jó utat, kevés munkát. Na szóval Noel Gallagher, a mai születésnapos, vele tudnak eldicsekedni a május 29-eiek. Azt mondotta ő egyébként a tesóról, szeretem Liamet, de csak úgy, mint egy tányér tésztát. Tudod, jó, hogy van, de nem akarod, hogy egész nap hozzád beszéljen. Hát ez mi? Egyébként azt is vallotta, ha valaki nem saját maga írja a dalait, az nem zenész, hanem egy jól öltözött karaoke előadó. Egyébként az Oasis és a Blur között a brit háború csúcsán például Noel Gallagher egy interjúban teljesen elveszítette a kontrollt, és kijelentette, hogy azt kívánja a Blur két frontembere, Damon Albarn és Alex James, kapja el a HIV-vírust és halljon meg. Teljes kattacsávú. 2002-ben volt egy kocsmai verekedése Münchenben, egy németországi turnéállomáson Noel és Liam egy müncheni luxus hotel bárjában keveredett brutális tömegverekedésbe a helyi fiatalokkal. Miközben Liamnek több fogát kiverték, Noelt egy nehéz hamutartóval dobták meg, és a fejét a falba verték. A rendőrség letartóztatta a zenekar tagjait, a turnét pedig azonnal le kellett mondaniuk. De volt színpadi támadásuk Torontóban 2008-ban, éppen a Morning Glory című számot játszották, amikor egy kanadai férfi kijátszotta a biztonságiokat, és hátulról teljes erőből lelökte Noel Gallaghert a színpadról, aki rázugant a hangfalakra, és három bordája eltört. A támadott Liam azonnal meg akarta verni a színpadon, Noel kórházba szállították, a felépülése hónapokig tartott, és hát gyakorlatilag Noel Gallagher kevés világsztárral ne rúgta volna össze a port, vagy legalábbis igyekezett volna megalázni. Ilyen volt például Robbie Williams, vagy Harry Styles, de még lehetne sorolni azokat, akikbe kellemeteset belerugott. Még egyszer a mai születésnaposunk.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc, vagyis jönnek a hírek és információk, és akkor azért megemlítjük a másik mai születésnapost, akivel mondjuk a későn kellő ma születettek tudnak eldicsekedni, és persze a hírek után zenélünk.
2: I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: A megelőzésre hívja fel a figyelmet az Európai Rákellenes Hét. Rendkívüli kamionstop lesz az M1-esen a BL döntő miatt. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
4: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
3: Rendkívüli kamionstopot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Róka FM, remélem, hogy mindenkinek jó irányba halad a pénteke, holnap már megint hétvége. Juhé, illetve sej. Na, szóval Noah Gallagher az egyik, a másik pedig Francis Rossi, a legendás boogie rock and roll együttes, a Status Quo alapító frontembere, énekese, gitárosa, zöld Fender Telecaster gitárjával és energikus játékával több mint 60 éve a színpadon. Egy kifejezetten zajos és klasszikus olasz bevándorló családba született, de már Londonban, és a családja üzemeltette a híres dél-londoni Rossi's Ice Cream fagylalt birodalmat. Fiatalon éppen ezért komoly válaszút előtt állt. Fagyi vagy zene? Hát nem tudhatjuk, hogy fagyisként mit kaptunk volna tőle vagy belőle, de talán szerencse, hogy az utóbbit választotta. Egy 1957-es zöld Fender Telecaster gitár az ő emblémája, amelyet még 68-ban vásárolt, használtam, mindössze 70 fontért. Egyébként eredetileg natúrszínű volt a gitár, de ő maga festette zöldre, bútorfestékkel. A hangszeren látható egy furcsa furtjuk. Ezt nemes egyszerűséggel azért furta át a legenda szerint, hogy a koncert közben rakoncátlankodó kábelt egy zsinórral fixen hozzá tudja kötözni a fához, nehogy kihúzza, miközben ugrált. Egyébként pedig, hát milliók mentek el az orrán keresztül, mondjuk így, hiszen nyíltan vallott arról, hogy a 70-es és 80-as években elképesztő sikerek közepette súlyosan kokainfüggő volt. Saját bevallása szerint naponta képes volt akár 1200 fontot is elkölteni drogokra, pusztító szenvedélyének drasztikus ára lett, szó szerint eltűnt az orrsövénye. De hát ez ugye bár-bár jól ismert, gyakran felemlegetett legenda. Ma már szinte aszkéta életet él, évtizedek óta vega, egyáltalán nem iszik alkoholt, és a mai napig minden nap harcművészeti edzésekkel tartja magát formában. Úgyhogy így, kedves ma születettek, még Francis Rossit is lehet választani, akivel elbüszkélkednek, hogy egy napon születtek. 103.9 Rock FM, no hát akkor egy kis Status Quo.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat. Még egy darabig lezárás a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton. Apropó, valaki ott a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró aljánál, ahol hosszú hónapokig építgették a troli vezetéket a Kóskáros sétány elején. Legyen szíves már visszafesteni ott a vonalakat, hogy a balra kanyarodó sáv hol kezdődik, mert szegény külföldiek is, meg honfitársaink közül is, ott sokan az egyenesen haladókat tartják fent. Jó? Illetve fel. Sávzárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és továbbra is érvényes az útszűkület a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
6: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Korlátozásokra készülhetnek a fővárosban a BL döntő miatt. Nagy sportág és hangszerválasztóra várják a gyerekeket. Ismét jó meleget ígérnek hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vett. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert, köztük 13 kiskorút hallgatott ki. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyerekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbálhattak eltussolni. Több járatát sűríti a BKK a holnapi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő miatt. A 2-es és a 4-es metró, illetve az 1-es villamos például csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik. Az esemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken is. Tegnap óta zárva egyebek mellett a Kós Károly sétány és a Hősök tere. A részleteket megtalálják a rendőrség vagy a BKK weboldalán. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapcs Sportközpontban. Olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
8: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
7: Hőség tombol Franciaországban. A narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM boldogulós pénteket mindenkinek, kedves Magdolnák és Maddika, kezüket csókoljuk. Az utakon remélem, hogy minden rendben van, mindjárt itt a hétvége, úgyhogy a munkát se vigyék túlzásba, én meghozom a zenéket.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Rendkívüli forgalomra készülnek Ferihegyen a BL döntő miatt. Világrekordot állítanának fel magyar citerások. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve. Ezt a szövetség szóvivője jelentette ki azután, hogy hajnalban robbanótöltettel felszerelt drón zuhant Romániában egy panelházra. Oroszország előzőleg egy közeli ukrán város ellen indított támadást. A becsapódást robbanás és tűz követte. A menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Románia a NATO és az Európai Unió tagja. Orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg légterét. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
7: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább két és fél órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késés szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
6: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások. A tervek szerint holnap délután több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár Oroszlános udvarában, hogy felállítsák a legnagyobb citera együttes Guinness rekordját. Szatmári népzenét játszanak, és felcsendül majd a Bajnokok Ligájának himnusza is. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, hát eljött a péntek, mert hogy ugye ez egy rövid hét, a hosszú hétvégén túl vagyunk, és most újabb hétvége áll előttünk, hát most ez szombat-vasárnap lesz, mert nagyon hozzászoktunk ezekhez a hosszú hétvégéhez, nem? Na mindegy is, egy a lényeg, hogy menetelünk a rövid hétvége felé, ami a normál hétvége egyébként a köznyelvben. Na és hát ezt tesszük a legjobb rockzenékkel, mint mindig, mindenkor, mindenhol. Hát most például a Red Hot Chili Peppers érkezik, akiknek a basszusgitáros a Flea új lemezt adott ki, mégpedig március 27-én Honora címmel, és igazából a lemezen Flea a basszusgitár mellett trombitán is játszik és énekel, és ismert muzsikusok serege vonul még fel a dalokban vendégként. Hát ez nem egy rock album, hanem egy inkább jazzes album, és 6 saját szerzemény van a lemezen, szóval összefoglalva Flea egy kicsit kirándult. Amúgy az érdekes, hogy már majdnem 50 éve van a zenében, nagyon-nagyon durván, most a rockot mondjuk, de egyébként a zenében, és csak most jutott el odáig, hogy egy önálló albumot kiadjon, mindegy, várjuk a következőt, ez a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát végre valahára, idén turnéra indul a Bon Jovi. Hát elég sok év kihagyás után térnek vissza az aktív koncertezéshez. A zenekar egyelőre 7 komoly méretű koncertet jelentett be 2026 nyarára. Ugye John Bon Jovi jól dokumentált hangszál problémái és műtétje miatt volt idő, amikor bevallottan kérdéses volt, hogy színpadra állhat-e még valaha. Némi szánypróbálgatást követően a csapat most úgy döntött, ismét útnak indul, júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, majd szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Egyébként a döntést egy rövid livestream keretein belül jelentette be a csapat, de előtte azonban a tavalyi Forever című lemez friss kiadása is megjelent október 24-én, ezen számos nagynevű vendég társul Johnékhoz a dalok friss verzióira. Én pedig azt mondom, hogy azért időről időre egy jó Bon Jovi dal az mindig jó, és az egyik kedvencünk a Bad Medicine.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, ők a Scorpions és a Wind of Change, akik nem sokára, majd június 20-án az MVM Dome-ban fognak koncertezni, és érkezik Bryan Adams, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Dome-ban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizede tartó karrierje során, több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, és hogy ezt az energiát egy kicsit megidézzük addig, amíg el nem jön a koncert időpontja. Ő itt Bryan Adams és a Run to You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csifinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, és hát ugye azt már megbeszéltük, hogy miután a pünkösdi hosszú hétvége után ez egy rövid hét, azért lett ennyire gyorsan péntek. És még ráadásul kitört a nyár is, hát az utolsó napjait taposuk most már májusnak, már jövő héten hétfő június, úgyhogy mindenki vigyázz állásban, és hogy mi a fontos még az életben a jó időn kívül, hát a jó rockzenék mindenképpen, a Pink Floyd érkezik, akiknek 1979-es The Wall című albumának legsikeresebb és leghíresebb dala, a The Wall, ez Another Brick in the Wall Part 2, ez a teljes cím, több mint 4 millió példányban kelt el, 14 országban lett listavezető, és 1979 karácsonyán az angol slágerlista első helyén állt, ez volt a Pink Floyd egyik legnagyobb kereskedelmi sikere, miközben egy sötét kritikus mondani valót hordozott, a rock történelem egyik alapköve, egy olyan dal, ami egyszerre sláger és társadalmi kiáltvány, Pink Floyd, Another Brick in a Wall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Megmondom őszintén, hogy mindig repes a szívem, hogyha egy ilyen dalt látok közeledni. Rainbow Long Live Rock and Roll. Hát ez egyik legfontosabb klasszikus a hard rock és a heavy metal történetében. A Rainbow 1978-as lemezen ráadásul különleges mérföldkő is, hiszen ez volt az utolsó album, amelyen a legendás Ronnie James Dio énekelt a zenekarban. A lemez munkálatai sem indultak egyszerűen. A végeredmény viszont igazi klasszikus, a Long Live Rock and Roll már sokkal keményebb, epikusabb hangzást hozott fantasy szövegeivel, és monumentális riffjeivel pedig rengetegen ezt tartják a power metal egyik alapkövének. A kritikusok szerint ez volt a Rainbow utolsó igazán nagy klasszikus albuma a Dio korszakban, és sokan úgy tartják, hogy a későbbi slágeresebb Rainbow lemezek már más irányba mentek, de a Long Live Rock and Roll még a klasszikus hard rock és a fantasy metal tökéletes keveréke marad. A Long Live Rock and Roll így nem csak egy korszak lezárása lett Ronnie James Dio számára, hanem egy olyan album, amely örökre beírta magát a heavy metal történetébe. Ez itt a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ők voltak a Pantera és a Cemetery Gates, és ezt a dalt is meghallgathatjuk. Szerintem június 11-én, még a Metallica előtt, a Metallica fellépése előtt, a Puskás Arénában. Na, és akkor ezzel a lendülettel itt is van az Extrém, akikkel kapcsolatban csak is örömhíreink vannak, mert hogy megkezdték a munkát hetedik stúdióalbumukon, az új lemez pedig a 2023. júniusában megjelent Six folytatása, és hát a Six ugye komoly sikert hozott a zenekarnak, és új lendületet adott a pályafutásuknak. Az albumon olyan dalok kaptak helyet, mint a Rise, amelynek gitárszólóját néhány zenei lap az évszázad szólójaként emlegette, valamint a Banshee és az Other Side of the Rainbow. A lemez pedig egy nagyszabású világkörüli turné követte, amely Észak-Amerikát, Európát, Indiát, Japánt és Ausztráliát is érintette, és ami jó hír, hogy az Extrém 2026-ban újra útra kell, a zenekar a Def Leppard és a Mötley Crüe turnéjának vendégfellépőjeként csatlakozik a koncertsorozatokhoz. Hát mi alig várjuk, és közben meghallgatjuk legnagyobb slágerüket. Ez a More Than Words.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Esztrik Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik Beton, Petronella.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a pénteki Rock délelőtt. Hát ez az utolsó Rock délelőtt itt májusban, legalábbis 2026 májusában mindenképpen, mert hétfőn már június lesz. Na most ebben a szellemben töltjük el a fantasztikus hétvégénket, mégpedig a legjobb rockzenékkel, mert azok a legfontosabbak. Na most jött a Rolling Stones. Ugye a Rolling Stonesról az a hír járta, hogy 2026-ban Európában fognak turnézni, nem fognak, mert hogy a 82 éves Keith Richards nem vállalta a folyamatos utazással és fellépésekkel járó fizikai és mentális megterhelést. Viszont, hát hogyha ezt lehet mondani, akkor kárpótlásul július 10-én megjelenik új stúdió albumuk, a Foreign Tongues, ez a címe, és áprilisban erről már megjelent egy új kislemez, a Rough and Twisted. Szóval azért itt haladnak a dolgok, és egyik legnagyobb slágerükkel haladunk tovább. Ővel valahogy mindig, őket mindig jó meghallgatni. Na, ezt akartam kinyögni, The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, But I Like It.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnemény felé a külső és a leállósáv járható. Az M6-os autópályán Pécs felé az M0-as autóút csomópontjától az Érd-Kelet csomópontig hídjavítási munkákat végeznek, a 14-es és a 18-as kilométer között a belső sávot lezárták. Plusz 3620999909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már jöhet is egy jó Guns N' Roses, na, ez a Don't Cry.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak. A címadó szám képében Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is, addig pedig, hát hallgassunk már meg néhány Europe dalt, nem? Hát azért őket nem lehet hiányolni, főleg egy ilyen rádióban, mint ez, ahol csupa jó rockzene szól. Ez a Europe és a Superstations.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM-ma, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony vége van a hétnek, és lassan, de biztosan a május hónapnak is, 2026-ban mindenképpen. Ez az utolsó májusi Rock délelőtt, még ebbe próbálunk annyi, de annyi jó rockzenét belezsúfolni, amennyit csak lehet, de hát júniusban sem lesz ez másképp, és hétfőn bizony már június lesz, de ne szaladjunk ennyire előre. Itt még most május van, és mi még májusban hallgatjuk meg a Thin Lizzy dalát, amely nem más, mint a The Boys Are Back in Town. Az ír hard rock legenda 1976-ban Jailbreak című album első kislemezeként adta ki ezt a fantasztikus rock klasszikust, és ezzel gyakorlatilag örökre beírták magukat a rock történelem nagykönyvébe. A szám igazi himnusz lett, olyan ikonikus gitár témával indul, hogy pár másodperc után mindenki tudja, hogy mi következik. A dupla gitárhangzása Thin Lizzy védjegyévé vált, és a dal generációk számára maradt a rock and roll egyik legnagyobb buli himnusza. Ez a Thin Lizzy és a The Boys Are Back in Town.

93 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 41. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Szintén az M7-esen Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak, ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül, ott visszafordulva lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami torlódást okozhat. Plusz 3020 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már nyomatja is a Twisted Sister.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt. Hamar lett péntek, és hamar eljött a május vége is. Na hát most már tényleg aztán belecsapunk a nyárba, mert ugye június 1-től már itt a meteorológiai nyár. Hát én azt mondom, hogy ezt éljük át minden sejtünkkel, mert tavasz az nem volt olyan nagyon, meg ez a szél, ez már bár ne lenne, de hát ezt majd az időjárás jobban tudja, hogy ő mit akar, én csak sodródom az árral, meg mi meg sodródunk a legjobb rock zenékkel, bizony, mert itt azok szólnak. Ha valaki pedig elhagyná Budapestet és környékét, akkor www.rockradio.hu és online streamen is ott vagyunk. A Bohemian Like You érkezik, mert csak azért is érdemes ránk tekerni. Ez pedig az egyik legmenőbb alternatív rock himnusz a 2000-es évekből, amely a csapat 13 Tales from Urban Bohemia című albumán jelent meg, és hát az egyik legnagyobb mobil szolgáltatónak volt ez a reklámzenéje. Tulajdonképpen ettől a pillanattól kezdve híresült el igazán, de hát mi azóta is imádjuk. Ez a The Dandy Warhols és a Bohemian Like You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, nézzük a hétvége időjárását. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati észak-nyugati szél. Ki gondolta volna már megint az a szél, de záporok, zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik, délután 26-31 fok várható. Na hát, ez azért nem annyira rossz szeszélyes, de nem annyira rossz. Na de, ami igazán jó, az a Whitesnake és a Give Me All Your Love.

Ennyi volt már a pénteki rock délelőtt, érkezhet a pénteki rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián, aztán majd jön Szilé és a Rock the Night, és ő is ezt tervezi, már hogy mindannyian a legjobb rockzenékkel legyünk, azt tervezi. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, és várom, hogy találkozzunk hétfőn ugyanitt, ugyanekkor, akkor már júniusban bizony, addig is kellemes délutánt és estét. Csizinszki vagyok, ők pedig a Metallica és a For Whom the Bell Tolls.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és a jel egészen pontosan az, hogy most még 24-26 fokokról beszélünk, ami a napközbeli csúcs, ráadásul szombaton jön egy hidegfront, ami csapadékossá teheti a szombatot, de ettől függetlenül is nyáriassá, mert hogy vasárnap 31 fok lesz a csúcs, és utána hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, vagyis az első napok a júliusból sem jönnek ki a 26-27 fokból. Ezt a nyarat már nem lehet feltartóztatni, ráadásul jön az a július, amelynek közepén már a 31-33 fokokról is beszélhetünk. Hát milyen legyen a kontinentális, igazi magyar nyár, ha nem ilyen? Kellemes délután, Flamancse Krisztián.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint torlódás alakult ki az M0-as autóút keleti szektorán Pécel térségében az M5-ös autópálya irányába. Rendkívül telített az M1-es forgalma mindkét irányban a terelések miatt Biatorvágy és Tatabánya között, illetve a kamionstop a hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt az alábbiak szerint alakul. Május 30-án szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve ugyanezen a napon 22 órától május 31-én vasárnap 22 óráig az eredeti időszakig él. Budapesten baleset történt Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utcánál és még egy a Jászberényi út közelében. Ugyanitt lezárás van az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban vasárnap hajnalig, hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton hétfő reggelig, időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig, újabb lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és lezárás van az Andrássy út szervízútján is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rock FM.
1: Ez a pénteki rock délután csak is a legjobbakkal, és ez itt nem a dzsungel, ahova Guns N' Roses köszönt bennünket, de még az is lehet, ha a júniusi időjárásba majd belemegyünk hétfőtől. Talán nem az első napokban, a következő hetekben mindenféleképpen. Dzsungeles időjárás helyett mindjárt az Aerosmith és a Living on the Edge a Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és a 70-es évek igazi nagy ágyúja a kanadai Backman Turner Overdrive. Hát az eredeti szerző Randy Backman-től jön a név, aki egyébként még a 60-as években a Buffalo Springfield-ben zenélt, innentől kezdve pedig családi vállalkozás is lehetne, ha évtizedeken átívelő sikerekről beszélünk. Ő a 60-as, 70-es években, mondjuk a 80-as években nem annyira, de a fia Tal Backman aztán később a 90-es években, ő kevéssé ismert egyébként, a Backman Turner Overdrive nem csak emiatt a dal miatt, a Ain't Seen Nothin' Yet című dal miatt ment óriásit minimum a 70-es években. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az időjárás előrejelzés nem mond kevesebbet, mint hogy szombaton is és hétfőn is egy-egy hideg front hűti el az időjárást. Ez azt jelenti, hogy előtte és utána 25-26 vagy 27 fokos csúcsokról beszélünk. Na de mi van a kettő között? Hát egy vasárnap, mondjuk 31 fokkal. A kánikula időről időre mutogatja a karmait, aztán júliusban sokáig nem, és július közepétől meg újra majd 28-31 vagy 31-33 fokkal, de azok a távolabbi előrejelzések. Összességében nem lesz rossz a hétvége, pici csapadék szombaton előfordulhat. Az Utinform információi szerint torlódás alakult ki az M0-as autóút keleti szektorán, Pécel térségében az M5-ös autópálya irányába, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében két személyautó ütközött össze korábban, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. Budapesten baleset történt Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utcánál, és még egy baleset a Hungária körúton a Tököli út után a Rákóczi híd felé. Hétvégén sok lesz a korlátozás és a lezárás az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban, például vasárnap hajnalig, már mától. Hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton hétfő reggelig, időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig, lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és lezárás van az Andrássy út szervíz útján is. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM a Rock Lexikonban május utolsó hétvégéjén jön a külön kiadások folytatása, amikor a 90-es évekből 2000 lesz és az első évek, az alternatív rockot pedig felváltja a modern rock. Modern rock második rész, olyan előadókkal és zenekarokkal, mint a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock, Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a magyar vonalat Ákos és a Heaven Street 7, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten mától lezárás van az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban vasárnap hajnalig. Hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton hétfő reggelig. Időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig. Van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, és további lezárás az Andrássy út szervíz útján. Időszakos lezárás van az első kerületben a Hunyadi János úton. További lezárások még a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton, a második kerületben a Széher úton, a hatodik kerületben a Szív utcában, és félpályás korlátozás van a negyedik kerületben a Homok-Tövis utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és a tizedik kerületben a Fehér úton, és útszűkületek a fővárosban még a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és a 9. kerületben a Mester utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Szuper 80-as évek a pénteki rock délutánban, az elmúlt percekben elég, ha a neveket mondom, szerintem bőven. Genesis Tonight Tonight Tonight az albumról, melynek címe Invisible Touch. Ugyanez a korszak a Dire Straits és a Walk of Life, 80-as évek kellős közepe az albumról, melynek címe Brothers in Arms és Kenny Loggins és a Danger Zone, még a filmből, melynek címe Top Gun. Klamoncsek Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után, Sweet the Barroom Blitz.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Szolgafem, azt nem mondom, hogy minden órát a pénteki rock délutánban a 70-es évek egyik óriási slágerével kezdjük, de egy órával ezelőtt Backman Turner Overdrive a 70-es évekből, ebben az órában a Sweet és a The Barroom Blitz a 70-es évekből. Voltak ott azért nagyon-nagyon jó zenék a klasszikus rockból, a glam rockból, vagy a hard rock heavy metalból. Mondjuk a hard rock heavy metal nem ment akkor át a 70-es években, mint később a 80-as években, na de a műfaj meghatározó alakjai viszont nincsenek évtizedekhez kötve. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az Útinform információi szerint a kamionstopp a hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt az alábbiak szerint alakul. Május 30-án szombaton 5 órától 17 óráig, és aztán még szombaton 22 órától május 31-én vasárnap 22 óráig. Budapesten balesetről tudok, a Hungária körúton a Tököli út után a Rákóczi híd felé, és továbbra is tart a helyszínelés a kőbányai balesetnél a Maglódi úton, a Gitár utcánál. Amire a hétvégén még figyelni kell, lezárás van az Andrássy úton, mától a Dózsa-György úton és a környező utcákban is vasárnap hajnalig, hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton hétfő reggelig, időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig, van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, és lezárás van az Andrássy út szervíz útján is. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést. Köszönöm.

103.9 Rock FM a Rock Lexikonban május utolsó hétvégéjén jön a külön kiadások folytatása, amikor a 90-es évekből 2000 lesz és az első évek, az alternatív rockot pedig felváltja a modern rock. Modern rock második rész, olyan előadókkal és zenekarokkal, mint a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock, Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a magyar vonalat Ákos és a Heaven Street 7, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM.

0: Rock FM.
1: Pénteki rock délután csak is a legjobbakkal szeretni valakit valamiért. Hát például a T-Rex-et az eredeti ős klasszikus slágerért, Bang a Gong, Get It On. Már csak azért is, mert majdnem jobb lett a feldolgozás, mint az eredeti. 1985-ben Robert Palmer énekhangjával a Power Station és a megfordított cím, Get It On, Bang a Gong. Az eredeti T-Rex sláger mindjárt a Rock FM-en.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: A helynekem bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a helynekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók. Folytatjuk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten mától lezárás van az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban vasárnap hajnalig, hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton hétfő reggelig, időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig, van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, és további lezárás az Andrássy út szervíz útján. Időszakos lezárás van az első kerületben a Hunyadi János úton, további lezárások még a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton, a második kerületben a Széher úton, a hatodik kerületben a Szív utcában, és félpályás korlátozás van a negyedik kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és a tizedik kerületben a Fehér úton, és útszűkületek a fővárosban még a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és a 9. kerületben a Mester utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Rock FM.
1: Az egyik legjobb Billy Idol dal, ha a 80-as évek elejét nézzük, mi volt még ekkor, Flash for Fantasy, vagy az Eyes Without a Face, és egyébként az egész évtizedben gigas lágerek tőle, megalapozva örökre a karrier. Klavancsek Krisztián vagyok, 18 óra után pici időjárás jelentés, milyen lesz a hétvége, nem lesz rossz, ennyit előjáróban, és Judas Priest Breaking the Law mindjárt.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, most péntekre és szombatra marad a 25-26 fokos csúcs, most pénteken nagyon magas napközben az UV-sugárzás, a szombat viszont hidegfrontot és csapadékot hozhat, de ez nem nagyon érvényesíti a hatását vasárnapra, mert hogy vasárnap 31 fokos kánikulai csúcs lehet. Lesznek felhők azért az égen, nem csak napsütés, és aztán hétfőn megint hozhat valami hidegfrontot a változékony időjárás, és még kevés csapadékot is, de a nyarat nem lehet feltartóztatni már csak azért sem, mert június 1-jével belépünk egy újabb hónapba. A hónap elején 1-2 hétig a nagy átlag 26-27 fok, ezzel párhuzamosan a reggeli felmelegedések akár most hétvégén is 17-18 vagy 20 fokosak lehetnek, tehát nagyjából állandósulnak a reggeli és a napközbeni csúcs hőmérsékletek is, de ha valaki hiányolja a nyári kánikulát, nagyjából a következő hónap közepétől megkapja kezdetben 27-30, később 31-33 fokkal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM a Rock Lexikonban május utolsó hétvégéjén jön a külön kiadások folytatása, amikor a 90-es évekből 2000 lesz és az első évek, az alternatív rockot pedig felváltja a modern rock. Modern rock második rész, olyan előadókkal és zenekarokkal, mint a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock, Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a magyar vonalat Árkos és a Heaven Street 7, Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: Pénteki rock délután csak is a legjobbakkal, olyanok készülődtek az elmúlt percekben, mint a Steppenwolf és a Born to be Wild, vagy a Deep Purple és a Highway Star, és akik még készülődnek, Metallica azzal, hogy Enter Sandman, de előtte még Damien Ferenc ezzel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: Prokk közlekedés.
1: Budapesten mától lezárás van az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban vasárnap hajnalig. Hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton hétfő reggelig. Időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig. Van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, és további lezárás az Andrássy út szervíz útján. Időszakos lezárás van az első kerületben a Hunyadi János úton. További lezárások még a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton, a második kerületben a Széher úton, a hatodik kerületben a Szív utcában, és félpályás korlátozás van a negyedik kerületben a Homok-Tövis utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és a tizedik kerületben a Fehér úton, és útszűkületek a fővárosban még a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és a 9. kerületben a Mester utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten mától lezárás van az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban vasárnap hajnalig. Hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton hétfő reggelig. Időszakos lezárások vannak a Blaha-Lujza tér környékén vasárnap 16 óráig. Van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, és további lezárás az Andrássy út szervíz útján. Időszakos lezárás van az első kerületben a Hunyadi János úton. További lezárások még a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton, a második kerületben a Széher úton, a hatodik kerületben a Szív utcában, és félpályás korlátozás van a negyedik kerületben a Homok-Tövis utcában. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és a tizedik kerületben a Fehér úton, és útszűkületek a fővárosban még a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és a 9. kerületben a Mester utcában is.
0: Dugót vagy balesetet látott?

103.9 Rock FM, most péntekre és szombatra marad a 25-26 fokos csúcs, most pénteken nagyon magas napközben az UV-sugárzás, a szombat viszont hidegfrontot és csapadékot hozhat, de ez nem nagyon érvényesíti a hatását vasárnapra, mert hogy vasárnap 31 fokos kánikulai csúcs lehet. Lesznek felhők azért az égen, nem csak napsütés, és aztán hétfőn megint hozhat valami hidegfrontot a változékony időjárás, és még kevés csapadékot is, de a nyarat nem lehet feltartóztatni, már csak azért sem, mert június 1-ével belépünk egy újabb hónapba. A hónap elején 1-2 hétig a nagy átlag 26-27 fok, ezzel párhuzamosan a reggeli felmelegedések akár most hétvégén is 17-18 vagy 20 fokosak lehetnek, tehát nagyjából állandósulnak a reggeli és a napközbeni csúcs hőmérsékletek is, de ha valaki hiányolja a nyári kánikulát, nagyjából a következő hónap közepétől megkapja kezdetben 27-30, később 31-33 fokkal.

103.9 Rock FM, 8 órától Bűdi Szili a műsorvezető, és ahogy szoktuk, indul a péntek esti Rock the Night, hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legfontosabb információkkal és a legjobb zenékkel, én pedig hozom a Rock Lexikont. Szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától Rock Lexikon külön kiadás ezen a hétvégén is. Az alternatív rockot felváltotta a 2000-es években a modern rock, és ebből múlt héten már átnyújtottam egy csokrot. Itt a második rész, vagyis a folytatás. Klamoncse Krisztián vagyok, gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Estét Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fűz!

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és május 29-én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót. Ma van az év 149. napja, és ebből az évből még 216 nap van hátra. Ma ünnepel Jukundus, Káin, Kund Kuno és Almiréna, hoppá kérem, Magdaléna, minden ami Magdi, Melody, nagyon jó, van egy zenekar is, Melody Maker, például. De aki a Spacefalán a nagy naptárban ki van írva, az Magdolna. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szászáron 9 Rock FM. No, hát akkor indul a mandula. Kik a ma született bárányok? 1917-ben a mai napon született John Fitzgerald Kennedy, avagy John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke, akit gyakran csak JFK-ként emlegettek. Ő volt a legfiatalabb megválasztott elnök, és az első római katolikus az USA élén. Nevéhez fűződik a kubai rakétaválság, az űrverseny felgyorsítása, és híres beszéde Berlinben, Ich bin ein Berliner, tragikus merénylete után az amerikai politika egyik legendájává vált.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legjobb rockslágereit, és természetesen a kis híreket a nagyvilágból, meg persze a születésnaposainkat, mert hogy 1967-ben a mai napon született Noel Gallagher, az Oasis gitárosa és dalszerzője, akinek munkássága hát alapvetően meghatározta elég erősen a Britpop aranykorát a 90-es években. Akkora sztárok voltak, gyerekek, akkora sztárok voltak. TV-ben láttam egy Oasis koncertet, és az, amikor tehát tényleg az utolsó szeglete is énekli a dalukat a Wembley-nek, tehát az valami pusztító, hogy ez annyira tudták, és annyira tudják az emberek az Oasis dalokat, valahogy nagyon eltalált angol zene volt ez. És hát olyan dalok fűződnek a nevükhöz, mint a Wonderwall, vagy a Don't Look Back in Anger testvérével, Liammal való viharos viszonya. Hát gyakran beárnyékolta a zenekar sikereit, de Noel szólókarrierje is sikeres lett alapvetően, de azért mégiscsak együtt voltak ők az Oasis.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM. Na hát akkor kezdjünk neki a mai estének. Tudtátok, hogy a Monteverest meghódítása éppen ezen a napon történt, mert hogy 1953. május 29-én Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó és a nepáli serpa, egy bizonyos Tenzing Norgay elsőként értek föl a Föld legmagasabb pontjára. 8848 méteres Monteverest csúcsot hódították meg. A siker nem csak technikai bravúr volt, hanem az emberi kitartás, bátorság és természetesen a nemzetközi együttműködés szimbólumává vált. Azóta is ez a hegymászás egyik legikonikusabb pillanata, amit évente több százan próbálnak megismételni, több-kevesebb sikerrel.

1039 Rock FM. No, tudtátok, hogy a világ egyik leghíresebb hídja május 29-én nyílt meg. A mai napon adták át hivatalosan 1937-ben a Golden Gate hidat San Franciscóban. A híd 2,7 kilométeres hosszával és elegáns narancsvörös színeivel máig az amerikai mérnöki teljesítmény szimbóluma. Az építkezés 5 évig tartott, és sokáig ez volt a világ leghosszabb függő hídja. Azóta nem csak San Francisco, hanem egész Amerika egyik legismertebb látványossága. Évente több millió turista látogatja.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát a most következő témáról már beszéltem egy párszor, de hát még mindig felakad a szemünk ezen a híren. Szóval, hogy a japán vonatok pontossága az világszinten páratlan alapvetően, és Japánban a nagysebességű Shinkansen vonatok késése éves szinten átlagosan kevesebb, mint egy perc. Azért ez még mindig ilyen brutális. Hát és ez már az összes járatra számolt adat valójában, tehát mindent belevetve egy perc. De a 2000-es évek elején például egy teljes évre vetítve az összesített átlagkésés mindössze 6 másodperc volt. A vasúti dolgozók minden mozdulata precíz protokoll szerint zajlik, és még egy 20 másodperces késésért is nyilvánosan bocsánatot kérnek. A pontosság náluk nem csak technikai elvárás, hanem kulturális érték. Hát meg ami a legfontosabb, náluk ez a cél.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM. Tudtad, hogy Salvador Dali nem csak festőként, hanem filmesként is maradandót alkotott. A spanyol szürrealista művész Salvador Dali 29-ben együtt dolgozott Louis Buñuel-lel az Andalúziai kutya című filmen, amely a filmtörténet egyik legprovokatívabb alkotása lett. A szürrealista jelenetekben logika helyett az álomszerű képek dominálnak. Hát például egy szem szétvágása, vagy hangyák mászása a kézen. A film megdöbbentette a korabeli közönséget, de a művészettörténet máig hivatkozik rá, mint a vizuális gondolkodás radikális példájára.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

93.9 Rock FM. Hát tudtátok, hogy a szaudi teve szépségversenyeken botox botrányok is vannak, megőrülök. Hát ott egyszerűen mindenre van pénz, gyerekek. Mindenre. Nálunk még csak a nők, de ott már a tevék is botoxolnak, nagyon kemény. Szóval Szaúd-Arábiában évente megrendezik a teve szépségversenyeket, ahol a legszebbnek ítélt állatok akár több százezer dollárt is érhetnek. Ám az elmúlt években több tucat teve tulajdonost kizártak, mert az állataikat botoxsal, szilikonnal vagy egyéb módszerekkel próbálták szépíteni. A pofák formáját, az ajka kívét és a testarányokat manipulálták. Szó szerint túltolták a szépészeti beavatkozásokat. Nagyon király! A zsűri ma már speciális vizsgálatokkal ellenőrzi a teve természetességét. Óriási!

103.9 Rock FM. Na hát akkor főleg férfiak, de természetesen lányok is. Tudtátok, hogy Pelé már 17 évesen világbajnok lett. 1958-ban mindössze 17 évesen a brazil Pelé berobbant a világ futball élvonalába. Svédországban a világbajnokságon 6 gólt szerzett, köztük 2-t a döntőben. Ő lett minden idők legfiatalabb világbajnoka, és már ekkor úgy beszéltek róla, mint a futball istenéről. Pályafutása során 3 világbajnokságot nyert, ez máig egyedülálló, és több mint 1000 gólt rúgott. Az ő neve összeforta a futball szóval, különösen Brazíliában, ahol Pelé nemzeti hős lett.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, egy teljesen nem létező hír jön. Tudtátok, hogy az izlandi telefonkönyvek beceneveket használnak. Izlandon a telefonkönyvben nem vezeték nevek, hanem keresztnevek alapján sorolják fel az embereket. Ennek nem más az oka, mint hogy az izlandi nevek a skandináv hagyomány szerint apai névszármaztatással működnek. Ha például egy férfi neve Jón, akkor a fia neve Björn Jónsson. A lánya pedig Anna Jónsdottir például. Így nincs egységes családnév, és emiatt a keresztnevek alapján könnyebb tájékozódni. Sőt, hogyha valakit becenéven hívnak, az is bekerülhet a hivatalos telefonkönyvbe. Te érted? Én nem.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.